az juttasba elő. Volt a vonta, hogy kiváló, hogy ott egy kukizet, ami